Inakodro na kodro wande usi. Ana soroti tena mai kelke swang bungani tena bo singila mingi ngala. Eti la yeni. Et puis sans condition.